bangun dah nyok. Kata ayah, bangun dah nyok jadi. Ya udah nyok, jadi dah nyok lagi nyok.